Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: At words poetic, I'm so pathetic that I always found it best instead of

Thank you.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: old and gray.
1: Yeah.
0: Promise you won't stray. Yeah. For I love you so.
1: I love you so.
0: Sunny boy. Yeah, sunny boy.
2: Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Polyák Adrián vagyok. Újabb légicsapást mért iráni célpontokra az amerikai hadsereg. Washington szerint a támadás válaszcsapás volt arra, hogy a perzsa állam újabb, ezúttal egy panamai olajszállítóhajót lőtt drónokkal a Hormuzi szorosban. Hangsúlyozták, hogy az amerikai légierő az iráni felderítő és kommunikációs rendszereket, légvédelmi létesítményeket, valamint drón- és aknaraktárakat bombázta. A mostani akció pedig jelentősebb károkat okozott a pénteki amerikai támadásnál. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt emeltek ki a romok alól. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, és további segélyszállítmányok érkezése is várható. Az Egyesült Államok 150 millió dolláros segítséget ajánlott fel. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja be lemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Sajtóhírek szerint Vučić a szerb haladó párt színeiben ismét elindul a miniszterelnöki posztért. Idehaza továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Emiatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél holnap és kedden. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél, közölte a területért felelős miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a készenléti és készültségi szolgálatok a megszokott módon végzik munkájukat. Magyarország csatlakozott az energiatárgyalásokhoz.

0: A kormány hivatalosan is kezdeményezte a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte, azzal kapcsolatban, hogy pénteken találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezésére is szükség van. Elkezdődött a szegedi szabadtéri játékok 75. jubileumi évada a Dóm téren. Az eseményt a Szegedi Szimfonikus Zenekar koncertje nyitotta meg. Az augusztus közepéig tartó rendezvénysorozatot ezúttal is a műfaji sokszínűség jellemzi. Fellépmások mellett a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, a Budafoki Doknányi Zenekar, valamint musicalek, könnyű zenei koncertek és színi előadások várják az érdeklődőket. Folytatódik a kánikula, csak elszórtan lehetnek záporok. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 35-40 fok között alakul. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni. 6 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hirado.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, hemondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Blues és jazz a két elválaszthatatlan testvér, vagy inkább szülő és gyermekének szoros kapcsolata. A blues a jazz egyik legfontosabb gyökere. Strukturálisan a 12 ütemes blues forma és a blues skála vált a jazz alapjává. A korai jazzzenészek Louis Armstrong, Jelly Roll Morton mind blues alapú zenét játszottak. A jazz ugyanakkor továbbfejlesztette a blues formáit. Dús harmóniákat, összetettebb ritmikát, improvizációt épített bele. Számos jazzballada is blues hangulatú, még ha formálisan nem is felel meg a blues követelményeinek. A blues a jazz érzelmi DNS-e. Bánat, öröm, küzdelem, felszabadulás. Minden igazi jazzmuzsikus beszéli a blues nyelvét. Aki érti a blues-t, érti a jazz-t is. És fordítva is.
0: Szakcsi Rádió, a magyar

0: műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, hemondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Az Amigo zenekar, a Szakcsi Rádió küldve a dalot felhívásának egyik győztese. Skandobló című dalok most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazz Napló.
1: 1954-ben alapították Rhode Islandon a Newport Jazz Fesztivált, mely az első hivatalos szabadtéri jazz fesztivál volt az Egyesült Államokban. Olyan ikonikus pillanatok történtek itt, mint Miles Davis 1955-ös visszatérése, vagy Duke Ellington szenzációs 1956-os nagykoncertje. A Newport Jazz volt az a hely, ahol a jazz először fesztivál műfajjá nem klubhoz kötött, hanem széles közönséghez szóló eseményjé vált. Később Bob Dylan is fellépett itt, amikor a folkból az elektromos hangzásba váltott. A fesztivál máig működik, hagyományhűség és frissesség egyaránt jellemzi. A jazz fesztivál kultúrának ez az úgynevezett ős forrása.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Négy különböző látásmód, négy generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a jazz legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves. Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén, július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhely munka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BIC jóvoltából. Az oktatók a három nap során Riger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek. Siófok három napra ismét Amerika jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apáti Dixieland Band és a Hot Jazz Band is.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, hemondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Fokozódik itthon a hőség. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben, ráadásul a következő két napban tovább fokozódik a forróság. A hőhullám miatt kedden több helyen a 42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A Nemzeti Vízművek tájékoztatása szerint 109 településen van érvényben első vagy másodfokú vízkorlátozás. A rekordhőség miatt a kormány összehangolt védelmi tevékenységet is elrendelt. A kormány.hu per hőség oldalon folyamatosan frissítik az extrém meleggel kapcsolatos legfrissebb híreket, aktualitásokat. A hőségriasztás miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél hétfőn és kedden. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél, közölte a területért felelős miniszter. Ruszin-Szendi Romulus hangsúlyozta, a készenléti és készültségi szolgálatok a megszokott módon végzik munkájukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal légkondicionált központi ügyfélszolgálatai a szokásos nyitvatartással várják az ügyfeleket, de a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energia ellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Hárman tűntek el tegnap a Dunában, egyikük holttestét megtalálták. A rendőrség közölte, egy fiatalember Iváncsánál merült el, az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a Kopaszigátnál tűnt el a Dunában, valamint azt a fiatalt, aki Bajánál ment a vízbe, majd elmerült. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy kijelöletlen fürdőhelyeken és folyóvizekben senki ne fürödjön, mert az erős sodrás és a víz alatti akadályok a jó úszók számára is veszélyesek lehetnek. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti karának tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Elkezdődött a szegedi szabadtéri játékok 75. jubileumi évada a Dóm téren. Az eseményt a Szegedi Szimfonikus Zenekar koncertje nyitotta meg. Az augusztus közepéig tartó rendezvénysorozatot ezúttal is a műfaji sokszínűség jellemzi. Fellép mások mellett a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, a Budafoki Dohnányi Zenekar, valamint musicalek, könnyű zenei koncertek és színi előadások várják az érdeklődőket. Folytatódik a kánikula, napos idő várható kevés gomoly felhővel, csak erszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 35 és 40, késő este 24 és 32 fok között alakul. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
5: Híreket hallott.

0: Műsorajánló.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premec Mátyás, billentyűs, hemondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
3: I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright.

0: Rakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: A jazz számomra szabadságot jelent.
2: Ami lehetővé teszi azt, hogy abszolút ki tudjam fejezni a saját zeneiségemet és a saját zenei gondolataimat az adott dalon belül, legyen ez téma, éneklés, vagy a szkett improvizáció, igen.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Ez a Jazz kedvencek, hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától, a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Lakatos Ágnes vagyok, szeretnék ajánlani egy-két nagyon-nagyon jó énekest az újabbak közül és a régi időkre visszatekintve is.

Ez a Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Lakatos Ágnes vagyok. Hát akkor most szeretnék ajánlani egy-két kedvenc, nem csak énekesnőt, hanem énekest is. Fogadják szeretettel.

Lakatos Ágnes vagyok, szeretnék ajánlani egy-két nagyon-nagyon jó énekest az újabbak közül és a régi időkre.

Lakatoságnes vagyok. Hát akkor most szeretnék ajánlani egy-két kedvenc, nem csak énekesnőt, hanem énekest is. Fogadják szeretettel.

Lakatoság Nes vagyok, szeretnék ajánlani egy-két nagyon-nagyon jó énekest az újabbak közül és a régi időkre visszatekintve is.

Ez a Jazz kedvencek. Egy jazz művész kedvencei a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Impro. Jazz Club. Kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Kulmen koncertje, majd a Rémálom Deszmolban szerzemény hallható. Majd ezt követően a Bacsó Kristóf Triát koncertje, majd a numero 1-es Jazz Beat hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Megdőlhet ma az országos melegrekord. A harmadfokú hőségriasztás és a vöröskód továbbra is érvényben van. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteogyógyász az M1-en arról beszélt, ilyenkor fennáll a hőguta veszélye, ami a legsúlyosabb hőség egyensúlyi zavar. Kiemelte, fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A kormány.hu tájékoztatása szerint a Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. Zalaszentgrót víztárolójának ellátásába a vízművek és a Magyar Honvédség is besegít a helyi szolgáltatónak. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat. Azokon a szakaszokon, ahol fölmerülhetnek pályahibák a magas sínhőmérséklet miatt, sebességkorlátozásokat vezettek be. Jellemzően 20 km per órával csökkentették a megengedett maximális sebességet. Jelenleg is több vasútvonalon van ilyen korlátozás. Ezek általában 5-15 perces késéseket okozhatnak. Bővebb információ a MÁV csoport honlapján olvasható. A vasúttársasága forgalmas állomásokon vízosztással és párakapukkal is segít az utasoknak. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, mert már több tucat vállalásukat sikerült teljesíteniük, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter az eredmények között sorolta a megállapodást 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, a döntést a korrupció ellenes tisztítótűz művelet elindításáról és a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetésének csökkentéséről. A kormányfő kiemelte, hogy újraindult a visegrádi négyek együttműködése, kárpátaljai honfitársaink pedig visszakapják nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogaikat. A szabadság közös felelősséget is jelent. Erről beszélt a főpolgármester tegnap a Budapest Pride felvonulás záró rendezvényén. Karácsony Gergely a Vérmezőn azt mondta, a visszanyert szabadságnak és demokráciának csak akkor lehet érvényt szerezni, ha az emberek aktívan részt vesznek a közéletben. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt a szerdai földrengés után. Legutóbb egy 11 éves kisfiút sikerült élve kimenteni. Közben a halottak száma meghaladta az 1400-at, és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Csak nem 20 országból érkeztek mentő- és kutatócsapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a humanitárius segélyszállítmányokat. A koreai jazz hírességei lépnek fel Budapest több pontján mától egy héten át. Játszik mások mellett a zongora virtuóz Choi Yun-sung és zenekara. Na Yun-sun, a kortárs jazz énekes zeneszerzője duóban lép fel, de lesz progresszív fúziós jazz is. A koreai fókusz programjairól és a helyszínekről részletek a Koreai Kulturális Központ honlapján találhatók. Országszerte süt a nap. A hőmérséklet szinte mindenütt meghaladta már a 30 fokot. Csak délután lehet elszórtan egy-egy zápor, zivatar. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 35 és 40, késő este 24 és 32 fok között alakul.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Budapesti Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

is a territory, a land of indivisibility. Overwhelmed.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premec Mátyás, billentyűs, hemondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Kulmen koncertje, majd a Rémálom Deszmolban szerzemény hallható. Majd ezt követően a Bacsó Kristóf Triát koncertje, majd a numero 1-es Jazz Vit hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Mindannyian babaként már csörgővel a kezünkbe. Adnak a szülők, mindent beleadnak a kezünkbe, és aztán valaki úgy marad, valaki nem, de az egy tényleg jó alap. De hát az ének az alap. Az alap, hogy ugye anyuka énekel, rögtön ének hangot hallunk. Ez az a kinti zajok, mindennek van egy ritmusa. Akkor nem tudom, az ősemberek mit csináltak, de hát azt is fölismerték, hogy milyen állat jár kint. Tehát annak is volt, tudták, nagy vagy kicsi, mindent ad magát az egész bolygónak, meg az egész természetnek van egy lüktetése, ami indul, és aztán persze a tánc az egy egyel későbbi, mert ahhoz már állni kell tudni. Igen.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Kulmen koncertje, majd a Rémálom Deszmolban szerzemény hallható. Majd ezt követően a Bacsó Kristóf Triát koncertje, majd a numero 1-es Jazz Vit hallható.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, hemondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Rakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Az, hogy dobos, az egy jó általános fogalom. Én azon belül azért 90%-ban csak jazz játszom. Eléggé a jazzre szűkül az én működésem. Mind a saját zeném, mind azok a zenekarok, ahol sidemanként szerepelek, ott is csak jazzről van szó. Aztán a művész titulus nyilván összefügg azzal, hogy az embernek van erről egy diplomája, picit komolyabban hat, vagy nem tudom. De hogy szerintem így az én esetemben ez a legprecízebb.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Bojki Tamás, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Luca című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Siófok 3 napra ismét Amerika jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apathy Dixieland Band és a Hot Jazz Band is. 4 különböző látásmód, 4 generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a jazz legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves. Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhelymunka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BIC jóvoltából. Az oktatók a 3 nap során Riger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Kulmen koncertje, majd a Rémálom Deszmolban szerzemény hallható. Majd ezt követően a Bacsó Kristóf Triát koncertje, majd a numero 1-es Jazz Vit hallható.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, hemondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára a miniszterelnök, mert már több tucat vállalásukat sikerült teljesíteniük, közölte a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter az eredmények között sorolta a megállapodást 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, a döntést a korrupció ellenes tisztító tűzművelet elindításáról, és a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetésének csökkentéséről. A kormányfő kiemelte, hogy újraindult a visegrádi négyek együttműködése, a kárpátaljai magyarok pedig visszakapják nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogaikat. Országos és budapesti napi melegrekordok, valamint legmagasabb napi minimum hőmérsékleti csúcsok dőltek meg a hétvégén. Tegnap Budakalászon 40 fokot mértek, ami új országos napi rekord, míg Újpesten 39,8 fokkal fővárosi csúcs született. Az éjszaka is szokatlanul meleg volt, országosan és Budapesten is megdőlt a legmagasabb napi minimum hőmérséklet rekordja. Csak indokolt esetben keressük fel este a sürgősségi osztályokat, ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán azt írta, a hőség miatt sokan az esti órákra halasztják az ellátást, amikor kevesebben dolgoznak a sürgősségi osztályokon. Hangsúlyozta ugyanakkor, életveszélyes tünetek esetén azonnali orvosi ellátás szükséges, más panaszoknál azonban a házi orvosi ügyelet vagy a 1830-as ügyeleti telefonszám hívását ajánlja. Hegedűs Zsolt arra is felhívta a figyelmet, hogy a betegvárókba mindenki vigyen magával ivóvizet. Jelentősen nőtt a halálesetek száma Franciaországban a rendkívüli hőhullám miatt. A francia közegészségügyi szolgálat szerint az elmúlt 3 napban mintegy 1000-rel többen haltak meg a szokásosnál. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a hőség egészségügyi következményei késleltetve jelentkeznek, ezért a halálos áldozatok száma még emelkedhet. Franciaországban ma ért véget a 11 napig tartó rendkívüli hőhullám. Lezuhant egy kis repülőgép Franciaországban, 11 ember meghalt. A gép a kelet-franciaországi Nancy környékén a reptér közvetlen közelében csapódott a földbe délelőtt. A balesetet a fedélzeten utazók közül senki sem élte túl. Helyi értesülés szerint a repülő ejtőernyősöket szállított. Koreai jazz hírességek lépnek fel Budapest több pontján mától egy héten át. Játszik mások mellett a zongora virtuóz Cho Yun-sung és zenekara Na Yun-sun. A kortárs jazz énekes zeneszerzője dúóban lép fel, de lesz progresszív fúziós jazz is. A koreai fókusz programjairól és a helyszínekről részletek a Koreai Kulturális Központ honlapján találhatók. Budapesten készült az év fagylaltja, aranyérmes és a Vándorkupa idei győztese, a Mikrokozmosz kézműves fagyizó Szoléa Fantázia nevű gyümölcsös édessége lett Molnár Anna Mária cukrász receptje. A sok napsütés mellett ma és holnap is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, holnap az északi középhegységben és keleten fordulhat elő záporzivatar, amelyet viharos széllökések kísérhetnek. Éjszaka 18-22, holnap napközben 35-41 fok valószínű.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz napló.
1: A kortárs jazz egyre sokszínűbb, műfajilag nyitott és globális. A 2020-as évek új hullámát London, Los Angeles és Chicago vezeti. Ezen metropoliszok kiemelkedő művészei a jazz hip-hoppal, afrikai zenével, elektronikával és gyakran élő beszéddel ötvözik. A közösségi improvizáció, szociális tudatosság és spiritualitás újra előtérbe került. A jazz újra utcán, klubokban és kollektívákban él, nem csupán konzervatóriumokban. Az internet és az online kultúra új ökoszisztémát teremtett. A jazz ma nem egy stílus, hanem egy gondolkodásmód, egy nyitott platform, melyből mindenki kénye kedve szerint meríthet.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Kulmen koncertje, majd a Rémálom Deszmolban szerzemény hallható. Majd ezt követően a Bacsó Kristóf Triát koncertje, majd a numero 1-es Jazz Vit hallható.
1: Jazz Akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premec Mátyás, billentyűs, hemondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Arra kell nagyon figyelni, hogy ne a megfelelési kényszer vezérelje azt, hogy mondjuk én most így akarok játszani, vagy ilyen zenét akarok írni, hanem tényleg ez az önazonosság, ez mindig egyre fontosabb, de már a kezdetektől is nagyon-nagyon fontos. És ehhez valahol penge élen, vagy egy ilyen kötéltáncra tudok gondolni, amikor tényleg zenét szerez az ember, hogy egyrészt nem szabad semmivel se foglalkozni, semmilyen külső behatással vagy gondolattal, ami így ez most nagyon ilyen, vagy nagyon olyan. Tehát egyrészt hagyni kell, hogy tényleg a zene csak így átáramoljon rajtunk, illetve szülessen valami.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

me. It's awfully nice. It's paradise. It's what I love.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, hemondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Kulmen koncertje, majd a Rémálom Deszmolban szerzemény hallható. Majd ezt követően a Bacsó Kristóf Triát koncertje, majd a numero 1-es Jazz Vit hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Vannak hasonló alapkövek, hasonló építőkövek, amikre építkeznek, de van, ami igazából teljesen más a felépítésében. Például az, hogy ugye a jazz az alapvetően ritmus alapú stílus, és a komoly zene meg inkább melódia alapú. És ezek között ügyesen át lehet járni egyébként, csak beletelik pár évbe, amíg az ember ezzel így tud zsonglőrködni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Orbai Lilla, a Szakcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Alone in the Desert című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén, július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhelymunka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BJC jóvoltából. Az oktatók a három nap során Riger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek. Siófok három napra ismét Amerika Jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apathy Dixieland Band és a Hot Jazz Band is. Négy különböző látásmód, négy generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a jazz legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Kullmann koncertje, majd a Rémálom Deszmolban szerzemény hallható. Majd ezt követően a Bacsó Kristóf Triát koncertje, majd a numero 1-es Jazz Beat hallható.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
3: Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Megdőlt a mai napra vonatkozó országos melegrekord. A Hungaromet előzetes adatai szerint Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek, ami meghaladja az eddigi 39,9 fokos rekordot. Közben Kékestetőn is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód, emellett holnap az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Hungaromet azt kéri, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzőnapon. Emellett kiemelten fontos a fényvédőkrém használata, valamint a vállat takaró ruházat és kalap. Otthoni munkavégzést rendel el holnaptól a közszférában a kormány a rendkívüli hőség miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kabinet arra kér minden munkáltatót, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Emellett azt is javasolják, hogy a szabadtéri munkavégzést lehetőség szerint halasszák el. A nyári csúcsterhelés 90%-át is elérheti az áramfogyasztás a rendkívüli hőség miatt. A kormányzati tájékoztatás szerint a magyar elektromos rendszer irányítója, a Mavir ZRT ma 6400, holnap pedig 7300 megawattos rendszerterheléssel számol, ami a mindenkori nyári csúcs 90%-a. A Duna vizének magas vízhőmérséklete miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették, de a szakemberek szerint ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását. A Tisza kormány első 50 napjának eredményeit sorolta fel Magyar Péter a közösségi oldalán. A miniszterelnök azt írta, már több tucat vállalásukat teljesítették, köztük megállapodtak az uniós források hazahozataláról, csökkentették a kormánytagok fizetését és elindították a korrupció ellenes intézkedéseket. Hozzátette, leállították a devizahiteles ügyekben a végrehajtásokat és a kilakoltatásokat, valamint visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett állami vagyont. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt a szerdai földrengés után. Legutóbb egy 11 éves kisfiút sikerült élve kimenteni. Közben a halottak száma meghaladta az 1400-at, és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Csaknem 20 országból érkeztek mentő és kutató csapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a humanitárius segélyszállítmányokat. Az ENSZ becslése szerint a természeti katasztrófa mintegy 7 millió embert érintett. Két embert már megtalált a rendőrség azok közül, akik tegnap merültek el a Dunában. Egy szemét továbbra is keresnek, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság szóvívője. Az eltűnések Iváncsánál, a budapesti Kopaszigátnál és Bajánál történtek. Csécsi Soma felhívta a figyelmet arra, hogy kijelöletlen fürdőhelyeken és folyókban senki ne fürödjön, mert ezek a vizek még a jóúszóknak is veszélyesek lehetnek. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. A sok napsütés mellett ma és holnap is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, záporzivatar ma elszórtan, holnap az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, éjszaka 18-22, holnap napközben 35-41 fok valószínű.
3: Híreket hallottak! Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz Napló.
1: Cecil Taylor, vagy ahogyan emlegetni szokás, a zongora lázadója, a free jazz egyik legmarkánsabb alakja volt. Zongorajátéka dühös, fizikai és ritmikailag elképesztően komplex. Művészete teljesen elrugaszkodott a tradicionális harmóniáktól. Gyakran balett, irodalmi vagy avantgárd művészeti környezetben is fellépett. Koncertjei inkább performanszok voltak, mint hagyományos előadások. Taylor számára a zongora ütő hangszer is volt, nem csak melodikus eszköz. Zenéjét nehéz kategorizálni, de hatása megkérdőjelezhetetlen. A 60-as évektől haláláig megőrizte egyediségét. Nem törekedett kompromisszumokra. Cecil Taylor zenéje egyszerre kihívás és inspiráció. Ő maga is egyfajta élő installáció volt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Kulmen koncertje, majd a Rémálom Deszmolban szerzemény hallható. Majd ezt követően a Bacsó Kristóf Triát koncertje, majd a numero 1-es Jazz Vit hallható.
0: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, hemondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a Szakcsi Plusz mai adásának vendége Fehér Melissa, jazz szaxofonos egyetemi hallgató. Én Esztergályos Máté vagyok. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, Melissa, a Szakcsi Rádióba.
4: Köszönöm a meghívást.
3: Egy picit most beszélgetni fogunk a te zenei pályád alakulásáról, és majd arra kérlek, hogy avass be a különböző részletekbe, de visszautaznánk természetesen a kiinduló ponthoz, mint mindig, és van-e egyfajta első emléked, ami a, hát nem is feltétlenül a jazzhez, inkább úgy általánosságban zenéhez kötődik, és fel tudod-e idézni ezt?
4: Igen. Én a zenével viszonylag korán találkoztam, de csak nagyon későn érintett meg, úgy valójában. Én már elkezdtem fuvalázni kisebb koromban, de így annyira nem éreztem azt, hogy nekem bármi közöm lenne a zenéhez. Aztán később már nem tudom hány évesen egy fúvós zenekari élmény az nagyon meghatározó volt nekem, de én nem terveztem soha, hogy zenész leszek. Én színésznek készültem egyébként, sokat játszottam egy társulatba, aminek Imre Sándor Szeretett Színház a neve. A jazzzel az akkori nevelőapám ismertetett meg engem, elvitt egy modern árt orkesztra koncertre, és ott teljesen bekattantam. És kaptam is egy lemezt dedikálva, és akkor onnantól kezdve hallgatom a jazzt.

0: Ekkoriban a fuvola ott volt az életedben, amikor ezen a koncerten jártál? Tehát a nagyságrendileg figyelted, hogy akkor neked a fúvósok fognak majd igazán tetszeni, vagy ők fogják felkelteni az érdeklődésedet, vagy úgy általánosságban ez az egész zenei kavalkád ragadott magával?
1: Az egész. Meg azért a szaxofon az tetszett, de így én nem gondoltam soha, hogy nekem bármi közöm lesz ehhez. Inkább úgy gondoltam rá, hogy színészként hogy tudnám ezt belevinni az életembe.
0: És hogyan?
1: Hát hallgattam sok színészt, akik ilyen jazzszerű dolgokat énekelnek is.
0: Na például?
1: Nem tudom, nekem a Tompos Kátya nagyon tetszett, ő kegyetlenül jól énekelt.
0: És magyar, külföldi, hallgattál már ekkor is jazzen belül, vagy inkább a magyarok?
1: Csak magyart hallgattam, meg voltam ahónak, és hogy még mindig van egy lemeze a Hajós Andrással, és én az összeset el tudtam énekelni, szerintem még mindig el tudnám.
0: Mikor mondtad ki először?

0: voltunk. Aztán így fél évvel később elmentem jazz táborba, találkoztam Szoszola Katos Sándorral, és elmentem ezután felvételizni az Egresibe. És hát így kerültem Budapestre.
1: Lényegileg honnan kerültél Budapestre?
0: Ja, tényleg, Marcaliból.
1: De akkor ott lényegileg mindenki támogatott, amikor megfogalmaztad, hogy akkor a szaxofon. Tehát egyből kaptál egyet, a fuvolatanár megmutatta. Tehát senki nem mondta azt, hogy hú, hát azért ez nem biztos, hogy annyira könnyű, főleg mondjuk egy fuvola után.
0: Hát, igen, azért...
1: Vagy helyett.
0: Szóval gimnáziumba szerettem volna ilyen színészképzőbe menni, és akkor így elbizonytalanodtam, hogy lehet, hogy mégse ez lenne az én utam. És akkor gondolkoztunk, hogy akkor megyek konziba. De ugye a fuvala lett volna a logikus döntés, mert ugye már régóta fuvaláztam. De aztán ugye bejött az életembe a szaxofon. És hát, tehát alig néhány hónapja szaxofonoztam, hát miért sikerült volna felvételizni, meg már le is csúsztam a jelentkezési határidőkről, meg minden. És így elkezdtem járni Balatonboglárra, Korolovics Lajoshoz, aki tanított engem szaxofonozni. De végül egy ilyen pótfelvételi eljáráson kerültem be az Egresibe.

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: Fuvola, gondolom, nem annyira jellemző a jazzre. Tehát amikor te fuvolázni tanultál, akkor inkább talán még ilyen klasszikus irány volt a...
2: Igen, abszolút klasszikus irány. Egyébként váltóhangszerként megtalálható a jazzbe, minden szaxofonosnak kell tudni, vagy fuvolázni, vagy klarinétozni, szóval ez végül is előny nekem.
1: Még abban segíts pontosan, hogy mi az a váltóhangszer?
2: Hát például, ha big bandbe játszunk, akkor a szaxofonosoknak kell tudni más hangszeren is játszani, nem tudom, ha olyan a hangszerelés, vagy a kompozíció azt a hangzást kívánja meg.
1: Akkor fuvolára tudnak esetleg
2: igen, váltani, meg klarinétra.
1: És mennyire jellemző, hogy most már akkor az Egressiben vagyunk, tehát fölvettek itt a kronológiailag, mennyire jellemző egyáltalán, hogy egy lány kezd szaxofonozni? Tehát a jazz, mondjuk maradjunk a jazznél értelemszerűen, szóval azért ritka, nem?
2: Hát így utólag, ahogy észrevettem, elég ritka, bár egyre többen kacsingatnak felé, de igazából én nem ezért kezdtem el, hogy én most lány vagyok, akkor ez valami különlegesség legyen, hanem én csak beleszerettem, és nem érdekelt semmi.
1: Mi az, ami megtetszett igazán a szaxofonnak a hangjában?
2: Igazából így az egész tetszett meg, ahogy kinéz, ahogy szól, maga, hogy én igazából nem tudom megfogalmazni pontosan. Meg akiket hallgattam, akkoriban ők is nagyon tetszettek.
1: Na, kiket?
2: Hát magyarok közül nekem, aki nagyon tetszett, ugye a MAO-n belül, Ávéd János, akinek a játéka azóta is nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Tőle már volt szerencsém tanulni, még most is tanulok tőle, impro gyakor.
1: És megtetszett Ávéd János játéka többek között?
2: Igen, de hát a Szoszó, a Katos Sándor játéka is nagyon tetszett, meg aztán külföldieket is hallgattam. Talán először Benny Golson tetszett meg nekem nagyon, Joe Henderson tetszett akkor, Dexter Gordon. Aztán később jött a Coltrane őrület, amikor megőrültem kicsit. Jaj, hát meg Kenny Garrett, érte is oda voltam, meg vagyok.
1: Fizikálisan nem, vagy ez egy tévhit azt gondolni, hogy a szaxofonon, tehát hogy egy picit nehezebb hangszer, inkább azért is ragadják meg a férfiak, mert hogy egy törékenyebb hölgynél az egy picit akár nehézkesebb lehet egész tartani, stb. Nincs egy ilyen?
2: Hát elég nehéz súlyra. A hátam az meg is érezte, már nagyon fáj már. Megpróbáltam annyi sportot, hogy javítsak ezen.
1: Most ne arra, hogy megkérdezem, de most mennyi idős vagy pontosan?
2: 20 éves
1: vagyok. Tehát 20 évesen, de most azt mondod, hogy már a szaxofontól
2: Engem meggyötört.
1: De maradsz azért mellette, gondolom. Persze. Nem ki kell találni valamit.
2: Persze,
1: akkor,
2: hogy maradok.

0: Na jó, az Egressiben milyen volt egyébként, amikor bekerültél? Tehát ott akkor már egyértelmű volt benned, hogy itt a jövő az a jazz és a szaxofoné, gondolom.
1: Igen.
0: És akik ott tanítottak, vagy ott egyetem milyen zenei világ vett körül?
1: Nagyon más volt, mint amire számítottam. Én nem nagyon találkoztam így zenészekkel, vagy nem voltam zenei közegbe, és hát ott belekerültem ebbe a roma jazz világába, és egyébként nagyon jó volt, mert nagyon elfogadó közösség volt, és nagyon jól éreztem köztük magamat. Nagyon szerettem az osztályomat, a tanárokat, nagyon inspiráló volt. Igen.
0: És akkor már volt gondolatod, vagy akkor volt a többi diákkal olyan kezdeményezés esetleg, hogy valamilyen együttest alakítotok?
1: Zenekari órán belül volt, és akkor igazából a szervezés részét azt megúsztuk.
0: Nem és kellett külön akkor. Nem. Na jó, de megmaradt belőlük valaki, akivel azóta ma is zenélsz?
1: Nem.
0: Nem?
1: Nem. Nem, de nem is jártam én túl sokat az Egressibe, fél év után átjelentkeztem a Bartók Konziba, és igazából ott találtam olyan barátokra, akikkel azóta is együtt játszunk.
0: Lehet őket említeni?
1: Persze, hogy lehet. Például egy nagyon jó barátom, Iker Andris, ő nagyon jó gitáros. Vele most van egy zenekarunk, ami igazából nem jazz zenekar, hanem ilyen afrobeat zenekar. És nagyon szeretem, mert populáris, minden korosztály tudja hallgatni, és táncolnak rajta az emberek, és ez nagyon furcsa. Mert egy ilyen jazz koncerten nem megszokott, hogy így örjöngenek az emberek, és táncolnak. Itt viszont teljes felszabadulás van, és akkor mindenki jól érzi magát.
0: De ez a Budapest Afro Ska Orkestra?
1: Igen.
0: Na, de jó, hát csak föl van írva nekem.
1: Tényleg?
0: Most.
1: Tényleg? Honnan tudtad?
0: Mert mindent lehet róla tudni már az interneten. De csak azért kérdezem, hogy ez lényegileg akkor itt gyökerezik a Bartók Konziból ez a zenekar? Tehát ott indult el ennek a gondolata?
1: Igazából ezt Andris találta ki, egy szaxofonos barátjával, Mirkóval, és igazából a fele csapat a konziból jött, a másik fele pedig, ők okosak, ők normális dolgot tanulnak. Igen, és szóval a fele ilyen hobbizenész, a fele pedig, hát mondjuk nem mondhatom hivatásos zenésznek, mert még csak tanulók vagyunk.
0: Hát jó, de azért én mondom akkor rájuk, hogy hivatásos zenészek.
1: De nagyon inspiráló így együtt dolgozni.
0: Ekkor a Bartók Konziban már jazz zenekar megalakításának a gondolata is esetleg felmerült?
1: Még szép. Igen, egyébként nagyon sok zenekari óránk volt, és akkor így mindenki megtalálhatta azokat az embereket, akikkel szívesen játszik együtt. És így találtuk meg egymást a Sharp Five-val.
0: Ők kikből áll ez a formáció?
1: Kezdeném a dobosunkkal, Rigó Gáborral. Ő egyébként a fő dalszerzőnk. Benne van Bán Péter, ő a gitárosunk, Mózes Bence, ő a zongoristánk, és eredetileg Csikó Dávid volt benne, és reméljük visszajön hozzánk, csak most erre a versenyre ő nem tart velünk, de bízunk benne, hogy később újra csatlakozik hozzánk.
0: Mert hogy melyik versenyről van szó?
1: A Jazz Showcase-ről, ahol január 30-án hallhatnak bennünket, mi leszünk az első fellépő zenekar.
0: Hát ez fantasztikus, és erre hogy zajlott a jelentkezés? Vagy hogyan jött egyáltalán az ötlet, hogy...
1: Hát elég híres ez a verseny, és már tavaly is beadtuk a jelentkezésünket, csak akkor még nem sikerült.
0: Egy dallal kell, vagy egy portfólióval?
1: Egy saját kompozíciót kell írni, és akkor azt kell videóra felvenni, elküldeni nekik, meg nem tudom, milyen zenekari leírást kellett küldeni.
0: Tehát akkor a Bartók Konzi lényegileg már két együttesnek is így a bölcsője az életedben, mert ez a Afrobeat, illetve hát ez a Sharp Five, de aztán folytatódott azért neked, vagy még mindig tart a zenei tanulmányi utad.
1: Persze, meg egyre többen hívnak el játszani, bár igen, például most játszom a Black Tea Groupban.
0: Na.
1: A Pap Tamás, a zenekari vezető, ő is egyébként a Bartókba járt, csak ő már előbb végzett. Igen, és egyébként velük is fogunk játszani a Jazz Showcase-en.
0: Kétszeres fellépő leszel, ha még az ki nem derül, hogy háromszoros eset.
1: Csak kétszer.
0: Kétszeres.
1: Igen.

0: Ez a Szakcsi Plus, Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Milyen műfajú ez a zenekar?
2: Ez jazz, egy kicsit borultabb, ilyen mingászos kicsit.
1: Mingászos, csak, és akkor az előző, vagy a Sharp Five-hoz is hadd kérdezzem meg, mert azért az Afrobeat-et elhelyeztük egy skálán, de a Sharp Five-val ti nagyjából
2: modern
1: mi?
2: Jazz.
1: Modern jazz?
2: Hát én annak mondanám, szerintem. Konzi elvégzése után volt szerencsém megtapasztalni sok dolgot. Például sikerült kijutnom Amerikába, Bostonba, erre a Berkeley egyik kurzusára. Igazából nagyon sokat tanultam, meg beletapasztaltam egy másik világba is.
1: Ez 5 hét volt?
2: 5 hét, igen.
1: És miben volt más egyébként, mint az addig itt megtapasztaltak, akár az oktatókat tekintve, vagy így a közeget?
2: Annyira nem összehasonlítható az eddigi iskolákkal, ahol tanultam, mert ugye ott tényleg csak a zenéről volt szó, és azért egy intenzív kurzus az nagyon más, mint egy olyan iskola, ahol egy éven át tanulsz, vagy sok éven át, mert így megpróbálnak 5 hétbe belesűríteni mindent. Nekem volt szerencsém teljes ösztöndíjat kapni, és ezzel plusz kiváltságokat szerezni, és ezért nekem egy héten 4 zenekari órán volt Simon Müllierrel. Hát okay, nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Ott volt Terry Lynn Carrington is, aki így felügyelte a munkát néha. Igen, szóval...
1: Hányan voltatok ezen úgy együtt, akik jelentkeztek erre?
2: Kb. 1000-en voltunk. Abból néhány embernek nem sikerült eljönni a vízum problémák miatt, és abból 20-an kaptak teljes ösztöndíjat, abból 15-en teljes jazz ösztöndíjat. Abból 4-en voltunk szaxofonosok, 2 lány, majd 2 fiú.
1: Úgy érzed, hogy akár lenne több női jazzzenész, hangszeres zenész, akik pont azért nem kapnak lehetőséget, mert egy eléggé olyan markánsan férfias műfajról van szó, vagy így vált elfogadottá?
2: Amúgy szerintem nem. Szerintem, ha van egy nő, aki jól játszik, hát most hülyék lennének nem elhívni. Most nem.
1: Hát most te vagy rá a legjobb példa, hogy nem az van, hogy nincs lehetőség, hanem rajtad keresztül is sok, akár mondjuk olyan lány, aki szeretne, mit tudom én, akár szaxofonozni, az most ezen felbuzdulva nyugodtan elkezdheti, mert látja, hogy ha jó benne, és csinálja, akkor lesz lehetőség.
2: Akik elhívnak, ők nem így gondolják, és nem azért hívnak el, mert lány vagyok, hanem mert tetszik nekik, amit csinálok igazából.
1: És ha egy dolgot lehet mondani, akkor a Berkeley után, amikor hazatértél, akkor mi volt az a legfontosabb elméleti vagy gyakorlati tudás, amit hazahoztál magaddal?
2: Igazából így konkrét dolgot nem tudnék mondani, igazából azt, hogy próbálom az igazat látni, hogy nem azt, amit a világ elvárna tőlem, hanem az, amire én vágyom. Vagy hogy lett volna lehetőség ott kint maradni és ott tanulni, és ez lett volna a logikus döntés, de én úgy éreztem, hogy ez nem az én utam. Vagy én erre egy büszke vagyok, hogy megláttam azt, hogy én mit akarok valójában. Igen, szóval én igazából így ezt tanultam, hogy ne a világ elvárásainak próbáljak meg teljesíteni, hanem aznak, amit én akarok.
1: Volt azért egy-két ilyen zenész, például, ha említhetek valakit, akit lehet, hogy még te is ismersz, Szakcsi Lakatos Béla, akinek ugyanígy megvolt ez, hogy ugye Amerika, a lehetőség, és akkor azt érezte, hogy az ő útja már pedig az, hogy itthon, és hogy a saját útját járva zenél tovább. Szóval ez egy igen bölcs döntés, meg egy nagyon komoly meglátás az igaz utat, vagy az igaz zenei kiteljesedést keresni.

0: a te szívedhez melyik áll a legközelebb így a jazzzenből? Mert mondtad, hogy volt Coltrane-es időszakod, akkor ugye a Modernát Orkesztrát is jól ismerjük, hogy mi az, ami neked most a leginspiratívabb?
1: Az összes. Én nem tud még választani. Ugyanannyira hat meg a régi tradicionális jazz, mint a legmodernebb jazz. És akár még egy kicsit poposabb vonalat is nagyon kedvelem, meg igazából mindegy, csak zene legyen.
0: Merre szoktatok fellépni ezekkel az együttesekkel jelenleg?
1: Hát lényegében Budapesten, mert hát csak Budapesten van lehetőség, vagy Budapesten jönnek lehetőségek. Legutóbb a Budapest Afroszká Orkesztrával játszottunk az A38-on, az Uboj előtt. Hol játszottunk? Hát meg ilyen alter helyeken, Manyiba, Gólya, meg igen. Jazz formációba, a Budapest Jazz Klubba szoktunk sokat játszani. Egyszer voltam az Opusba is, annak örültem nagyon. Nem tudom. Hát ez
0: már bőven elég volt. Igen. De ugorjunk egy pillanatra vissza, hogy Bartók Konzi, oké, és akkor most hol tartasz jelenleg a zenei tanulmányaidban?
1: Jelenleg a Zeneakadémián tanulok, most vagyok elsős.
0: De ez egy gondolom fontos állomása, nem? Így a jazz utadnak, meg talán terben is volt.
1: Igen,
0: hogy
1: persze.
0: Hogy már azért a Zeneakadémia. Igen, és milyen szakon?
1: Jazz szakszofon.
0: Természetesen, és nem, mert annyira sokszor van, hogy kiderül, hogy valaki zeneszerzéssel jár, vagy nem tudom. Szóval, hogy...
1: Hát én nem.
0: Na és akkor itt most elérkeztünk, összekapcsolom a kettőt, most Ávéd János újra.
1: Igen.
0: Immáron oktatóként is akkor. És még kik tanítanak itt?
1: Itt most a főtár tanáraim Elek István és Borbély Mihály. Nagyon szeretek hozzájuk járni, és hát nem tudom, ugye impro gyakra az Ávéd tanárhoz járok. Egyébként már tegezhetek mindenki, csak annyira nehéz.

0: neked mennyire volt könnyű elsajátítani egyáltalán, vagy bele lazulni ebbe az improvizációs folyamatba, ami a jazznek azért eléggé szerves része?
1: Hát ez nagyon ingadozik nálam, mert néha, amikor van valami ihlet, akkor így nagyon megy, néha az segítség, ha csak egy harmónia van, és akkor arra így kifejthetem az ötleteimet, néha a harmóniák segítenek, néha meg mindegy, mi van, így se úgy se megy. Igazából ez még nem sikerült így kifejlesztenem, hogy mindig minden menjen.
0: Nem baj az, hát az ilyen soha nem is lesz, hogy hát mindig minden sikerüljön. Az fontos neked, hogy legyen majd egyébként a jövőben olyan saját, mondjuk neveddel fémjelzett formációd?
1: Igen.
0: Quintet, kvartett, bármifajta olyan, és ezt hogy lehet-e, vagy most hogy képzeled el?
1: Hát már vannak terveim.
0: Gondoltam.
1: Nekem három zenekar van így a fejembe, aki nagyon meghatározó nekem. Az egyik Joshua Redman zenekara. Nagyon szeretem a hangzás világát, meg az a lelkületet, ami mögötte van. Hát a John Coltrane kvartett, hát az kegyetlen. Igen, meg a Branford Marsalis kvartett. Igazából ez a három zenekar van, ami hát ilyesmi hangzást szeretnék majd létrehozni, csak hát ez nagyon kell tudni. És remélem, hogy majd eljutok arra a szintre, hogy valami hasonlót alkossunk barátaimmal.
0: Csak már olyan érdekes, hogy azért nagyon sokszor felléptek, és még tényleg a zenei pályád első lépcsőfokán, hogyha ha állsz, és mégis mennyi fellépés, meg már több formációról beszéltél, ezt egyáltalán te érzed, hogy még nem vagy teljesen ennek a saját hangodnak a birtokában, ami mondjuk egy ilyen, majd azt lehet mondani, hogy a rád jellemző ilyen hangzás, tehát ezt lehet az út közben is érezni, hogy még nagyon sok van előtted?
1: Hát persze, de baj is lenne, ha nem érezném.
0: Hát attól akkor függ, hát baj is, baj lenne persze, de akkor nem kérdeznék ki rá, hogyha úgy tűnne, hogy már azt gondolt, hogy teljes tudásodnak a birtokában vagy. De csak nem a hangzásvilág miatt, mert most a Coltrane-t megint említetted, és hogy addig még nagyon sokat kell úgymond tanulni, csak erre lettem volna kíváncsi, hogy ezt így technikailag, vagy úgy az életismerete, vagy amiből, vagy akár az improvizáció, hogy mi az, amire ilyenkor gondolsz, hogy mondjuk abban neked biztos, hogy sokat kell még fejlődnöm.
1: Hát az elméleti tudásomon, vagyis hogy alkalmazni inkább az elméleti tudás, mert ugye hát ez a jazz azért nehéz, nehéz dolog, de nem tudom, vannak olyan dolgok, amik így jól mennek. Például így a hangszín terén eléggé elégedett vagyok magammal, de nagyon sok téren nem. És ez jó is, mert itt legalább tudok mit gyakorolni.
0: Melissa, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, és hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm szépen.
0: A Szakcsi Plusz mai adásának vendége Fehér Melissa, jazz szakszofonos egyetemi hallgató volt. A szerkesztő műsorvezető Teszter Gályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
3: Siófok három napra ismét Amerika jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apáti Dixieland Band és a Hot Jazz Band is. Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén, július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhely munka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BIC jóvoltából. Az oktatók a három nap során Rieger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek. Négy különböző látásmód, négy generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a Jazz Legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves.
2: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
4: 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
3: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Kulmen koncertje, majd a Rémálom Deszmolban szerzemény hallható. Közreműködik Kolman Gábor, Hámori János, Patai György, Sárkány Sándor, Berdis Tamás és Urbán Orsolya, valamint a Clusters együttes.

0: Kedves hallgatóink! A Jazz koncertek ma esti adásának első részében a Kulman koncertjét, majd a Rémálom Deszbolban szerzeményt hallották. Közreműködött Kolman Gábor, Hámori János, Patai György, Sárkány Sándor, Berdis Tamás és Urbán Orsolya, valamint a Clusters együttes. A felvétel a Magyar Rádió Márvány termében készült 2004. október 22-én és 1995. január 30-án.
1: Ez a Jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz koncertek ma esti adásának második részében a Bacsó Kristóf Triád koncertje, majd a numero 1-es Jazz Vit hallható. Közreműködik Olácumo Árpád, Juhász Márton és Lionel Lueke, valamint Bálint János, Oravesz György, Tóth Kis Péter és Kérdő Gábor.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében a Bacsó Kristóf Triád koncertjét, majd a numero 1-es jazz vitet hallották. Közreműködött Olácumó Árpád, Juhász Márton és Lionel Lueke, valamint Bálint János, Oravesz György, Tóth Kispéter és Kérdő Gábor. A felvételek az Opus Jazz Clubban, valamint a Nádor teremben készültek 2015. december 5-én és 2000. március 25-én.
1: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Fülét sose fogod, kinek a jobb keze bal, jót sose hal, él, mint a parton a hal. Fortuna gyors szekeré, te nem vagy szekeres, meg vagyon írva, hogy pénzt azt te sose keres.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.